0: 压力，导致当地大量的公路运输企业停运或濒临破产。
1: 阿尔瓦伊·蒂瓦达尔介绍说，过去一年，匈牙利估计有1500至1600家公路运输企业停止了运营。如果短期内能源价格维持高位，恐怕将有数千家企业面临破产。目前，匈牙利货运企业正抱团自救，通过优化运营降本增效。他同时呼吁匈牙利政府和欧盟层面采取措施，共同应对危机。
2: A közúti fuvarozás az elmúlt mondjuk egy évben meglehetősen drámai visszaesést könyveletett el a magyar vállalkozások a belföldi és a nemzetközi piacon egyaránt piacvesztés áldozatai. Ennek számos külső oka van, ami miatt ez így történik. Többek között az üzemanyagár változása, ugye az egész világgazdaságot sújtó energiaár sok, amelynek következtében rettenetesen megdrágult az utóbbi időben az üzemanyag Magyarországon is, különösen a gázolaj, de ugyanígy negatív hatása van az árfolyam változásnak a magyar fuvarozók teljesítményére, és emellett ugye a gazdaság gyenge teljesítménye, amelyek nagyon nehéz helyzetbe hozzák a magyar vállalkozásokat. És hát nyilván a kormányzati, vagy akár Európai Uniós szintű beavatkozásokra is szükség van, hiszen egy világgazdasági problémát, egy energiaár sokkot, azt önerőből egyetlen tagállam sem tud megoldani.
1: 29号，匈牙利交通与投资部长维泰奇达维德在社交媒体表示，政府计划采取措施为货运行业提供支持。
0: 而国际油价高涨呢，也影响到了英国。一些靠开车谋生的英国司机表示，他们的生计已经难以为继。
3: What can we do? We've got to earn a living. None of us is happy. It's not putting money in our pocket.
4: If things don't get better, we'd be looking to park up trucks.Or actually downscale and send them back. We just can't physically afford the fuel prices. We're looking an extra £250 a week per vehicle. We have downscaled a lot lately, and we have talked about, actually packing it all up, but sometimes it's just not worth it with these prices. You're just not making any money.
1: 英国皇家汽车俱乐部称，28号，英国加油站的柴油价格创下历史新高，每升柴油均价约合17.71元人民币，打破了2022年6月创下的记录。而英国汽油价格也在持续上涨，普通家用汽车的加油成本比冲突爆发前高出39%。路透社在报道中称，燃料价格是推动英国通胀的关键因素之一。高涨的油价让持续面临生活成本危机的英国消费者进一步承压。
5: Ridiculous.
6: I have to go to the hospital with my husband every 2 weeks, and it costs a fortune after the, you know, over the month. So it's pretty horrendous for us. We're pensioners, so.
7: Well, I can't bear to look really. You need to buy fuel, so we just put it in and just accept it what it is.
0: 当地时间的29号，英国首相伯纳姆在利物浦举行的工党年会上表示，英国长期以来一直走在错误的道路上，去工业化、放松监管、私有化、财政紧缩以及脱欧等政策损害了公共利益。伯纳姆表示，将改变过去40年的发展方向，推动英国经济和政治体系改革。
1: 伯纳姆表示，在住房领域，政府将赋予地方政府更多权力，将部分住房收回并纳入公共住房体系，同时简化地方政府收购失职房东所持住房的程序。在公共服务领域，政府将取消水务公司公有化面临的障碍，并准备向议会提交相关法案。伯纳姆还要求加快推动电力价格与国际天然气市场脱钩，以降低居民能源账单。在政治改革方面，伯纳姆表示，工党将在下一次大选的竞选纲领中承诺改革现行选举制度，并寻求跨党派支持。谈及英国与欧盟关系，伯纳姆表示，脱欧带来的弊大于利，他计划以今年晚些时候举行的英欧峰会为契机，推动改善英欧关系，并就双方长期关系的不同选项寻求共识。
0: 根据美国政治报网站与英国公众优先公司29号公布的一项最新民调结果显示，约70%的英国受访者认为英国应与欧盟建立更为紧密的关系，而其中约31%的受访者认为更紧密关系的前提是英国无需遵守欧